Mást, miért vertél meg jobban, mint mást? Jaj, de én sem voltam nagyobb hibám.